0: és 6 uur.
1: Nipot mi radio na shalom. Me begunu unok prefur pour en dapé. No sona a problème.